Most az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Tévedtem, mikor azt gondoltam, hogy menni fog. Beláttam elbúcsúzni fáj, de néha menni jobb. Azt hittem szebb lesz, de mégse jött be. Most meg itt maradtam az emlékeink között gúzsba kötve. Összeszorítom a fogam, a léptek nehezek. Üres minden, hiába látjátok, hogy nevetek. Elbúcsúzom újra, tévedtem és vállalom. De életed derekán, nem leszek súlya válladon. Egyszer majd elviszi a szél a szavam hozzád. Őrizd meg örökké a helyet, hogy visszahoznád. Nem így akartam, hogy én menjek és te itt maradj. Egy élet sem lenne elég, hogy mindent visszaadj. Tudom, hogy egyszer majd a magányom széttép. Te tündökölsz, de én akár egy elfelejtett fénykép. Azt hitted, nem hallak, de végig értettem. Azt hittem, menni fog, de újra tévedtem.

Mondanám, hogy jó reggelt, hétalvok, de az sértés lenne. A hétalvok nem mi vagyunk, hanem azok, akik ezt most nem hallják. Mi már talpon vagyunk egy ideje. Úgyhogy akkor vágjunk bele ebbe az új napba. Csak finoman, nyugisan, óvatosan. Több ezerszer csináltuk már ezt. Remélhetőleg még több ezerszer fogjuk csinálni.

És jól tudjuk, hogy nem omlik össze a világ, ha esetleg nem idegeskedünk, ha nem dühöngünk, hogy miért nem mennek pont úgy a dolgok, ahogy azt elképzeltük. Úgyhogy csak finoman. Nyilván a jó kívánsággal. Jó reggelt!

Hailee Steinfeld és a szürke 50 árnyalata című film folytatásának a betétdala. Szabadság 50 árnyalata. Hú, volt, mindilyen árnyalatos folytatások voltak, vagy három született belőle, most nem jut eszembe a címe, annyira nem is fontos. Talán az fontosabb info, hogy 9 perccel járunk 6 óra után, május 7-e van, és csütörtököt mondunk, és nézzük a hőértékeket, abszolút pozitívak vagyunk a mai napon is, lassacskán ehhez is hozzászokhatunk, hogy a reggeli mínuszok úgy el lesznek téve, befőtnek majd valamikor őszire. 9 Celsius fokkal indít Székelyudvarhely, és a bucsintető még ehhez közeli 8 Celsius fokkal. A többi helyen szokásos módon azért inkább fagyponthoz közeliek a hőértékek. Például Gyergyóalfalu 5 Celsius fok, Maroshéviz mindössze 4 Celsius fok, Csíkszeredában pedig alig 2 Celsius fokot tudtak összegyűjteni ma reggelre. Ez egyben az ország legalacsonyabb hőértéke, illetve hát azért hozzátenném, hogy még fenn 2500 méter magasan a Bucsecsben, az Omu csúcs közelében mérnek ugyanennyit, 2 Celsius fokot. Jó lesz nekünk ez a 9? Nem is adjuk oda senkinek. Megtartjuk, és próbáljuk majd szaporítani, hiszen közeledik a nyár. Tegnap ugye kicsit kóstolgattuk, vagy lehet, hogy a nyár kóstolgatott minket. Mi megyünk tovább. I still go on, ez a Unique 2. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Area Mafia és bónuszjáték, 6 óra 18 perc van. Tegnap ugye a kora reggeli öltözködés napközben egy kicsikét melegnek találtuk, vagy találhattuk, hiszen már-már nyárias volt az idő. A kérdés csak az, hogy ha már szólt az Area Mafia dala, hogy lesz ennek a mai napon egy bónuszjátéka. És a prognózis szerint a válasz az, hogy igen, 25 Celsius fok összejöhet akár a mai napon is, főleg a délutáni órákban. Talán megjelenik egy-két felhő az égen, de többnyire zavartalan napsütésnek örülhetünk. És ha minden igaz, akkor ez a nap, vagy legalábbis ezek az időjárási körülmények úgy még a pénteki napon is bele-bele férnek, legalábbis a nap első felébe. Aztán péntek estére jönnek az első felhők, és szombaton is, és úgy tűnik, hogy vasárnap is azért rendesen el fognak áztatni minket. Igen, esőre kell számítani. Olyan esőre, amely lehet, hogy kitart még egy picikét a hétfői és a keddi napon is jövő héten. Nem lesz túl hideg, tehát említettem 25 fok a mai napra, 22 a holnapira. Szombat lesz egy picikét hűvöske, 19 Celsius fok, hűvöske a tegnapi vagy a mai naphoz képest. Aztán úgy visszakúszik a hőmérő, higanyszál a 22-24 Celsius fokra. Vasárnap, hétfőket, szerda, többnyire ezekkel a hőértékekkel kecsegtet minket. Tehát élvezzük ki a napsütést, a csapadékmentességet és a már-már nyárias időjárást, mert hogy jön a hétvége, a szombat és a vasárnap, és akkor egy szál pólóban is ki lehet menni, vagy hogy pontosabban fogalmazok, egy szál pólóban is el lehet majd ázni, ami nem lesz, biztosan nem lesz kellemes. Ace of Base 1992-ben tűntek fel a semmiből ezzel a dallal. Mindent, amit csak akar. Mármint a lány. All that she wants. Jó reggelt!

Ez a dal is elmúlt már 10 éves, 2015-ben jelent meg a Bieberstől. 6 óra 26 perc van a mai napon. Gizella nevű hallgatóinkat köszöntjük. Az ősi német, egészen pontosan Ófel.

német eredetű névjelentése igencsak szomorú, túszként fogvatartott nő. Ezt jelenti a Gizella név. Magyarban azonban ennek ellenére nagyon hamar meghonosodott, legismertebb viselőjének, Szent István király feleségének boldoggá avatása idején, és úgy általában a 20. század első felében volt népszerű, ma meglehetősen ritka, talán amiatt is, mert úgy a 60-as, 70-es években a viccekben minden buta titkárnőt valamiért Gizikének hívtak. Szerintem ez nem volt túl helyes, el is rontották a népszerűségét ennek a névnek, de ettől függetlenül, ha van még valaki, aki halmos minket és ezt a nevet viseli, Isten éltesse őt. Jó reggelt!

Születésnapját ünnepli ma Pomázi Zoltán, aki nem csak előadóként, hanem dalszerzőként is kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar könnyűzenében. Vigyázz magadra, fiam! Páratlan oldal, hogy csak kettőt említsek meg a legismertebb dalai közül. A Bojtorján frontembereként olyan dalokat adott a közönségnek, amelyben ott van a szabadság, az útkeresés, vagy egy egész generáció életérzése. Hangja és dalai ma is sokak számára jelentenek emléket, olykor kapaszkodót, vagy éppen jó kedvet. Isten éltesse Pomázi Zoltánt, és hát vele együtt nyilván azokat is, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. Páratlan oldal. Pomázi Zoltán szerzeménye, a Bojtorján tagjaként. Jó reggel!

Az Ozone együttes korábbi tagja Dan Balani és a szabadságról szóló dala. 6 óra 44 perc van. Érdekes esemény kötődik a mai naphoz, amely bizonyos szempontból aktuális is, csak nem abban a formában, amelyben elindult még 1891-ben, abban az évben május 7-én. Ugye a kenyér mellé mi kell még a népnek? Ugye cirkusz. Hát cirkusz már volt 1891-ben, ugyanis ezen a napon Budapesten a Városligetben nyílt meg az első állandó jellegű Budapest cirkusz. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbe hozták, aztán 1949-ben államosították. A fővárosi nagycirkusz, mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontatta. Helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. Ezek a cirkuszok manapság már annyira nem menők. Óriási a konkurencia, ugyanis a mai cirkuszok már rendszer szinten működnek, valamikor kormányzati szinten, egynek éppen most vagyunk tanúi, vagy talán inkább elszenvedői. Annyira talán nem érezzük a bőrünkön, de attól még a baj nagy. Kitérünk erre is, de egyelőre Ed Sheerannel folytatjuk, egy tavalyi slágere, Azizám. Jó reggelt!

Nincs, aki beszél még, Dr. Alban és Look Who's Talking, 9 perc választ el 7 órától. Hello! Akad valaki, aki esetleg kormányozni szeretné Romániát? És bármilyen viccesnek tűnik a kérdés, úgy tűnik, hogy helyén való. Miközben sajtóértesülések szerint Nikusor dán államfő tegnap elkezdett

az informális egyeztetéseket a korábbi kormánykoalíció pártjaival. Egyelőre csak találgatások, sajtóinformációk vannak azzal kapcsolatban, miként oldódik meg a rendszerváltás utáni Románia egyik legsúlyosabb politikai válsága. Bő egy nappal a bizalmatlanság indítvány elfogadása után még mindig nincs olyan megoldás, amely körvonalazódni látszana a jelenlegi politikai válságból való kilépésre, sőt inkább az ellenkezője igaz. A Penele és az USZERE belső fórumain hozott döntések, amelyek megerősítették, hogy nem kívánnak tovább együttműködni a PSD-vel, és inkább az ellenzék felé mozdulnak, jelentősen beszűkítik a lehetséges megoldásokat, mondta a Maszol megkeresésére Adi Zabav politikai jellemző. Mint mondta, jelenleg nincs valószínűsíthető kiút a válságból. Beszélhetünk egy Penele által vezetett kisebbségi kormányról, egy PSD által vezetett kisebbségi kormányról, egy technokrata kormányról, a koalíció újjáalakításáról, sőt akár előrehozott választásokról is, vázolta a lehetőségeket Zabava. Szerinte ezek a forgatókönyvek mind lehetségesek, de nem valószínűek, kicsi az esélyük arra, hogy megvalósuljanak. A patthelyzet folytatódása és a politikai válság elhúzódása növelni fogja a politikai szereplőkre nehezedő nyomást, ezáltal pedig a kompromisszum esélyét is, így az egyik forgatókönyv idővel valószínűbbé válhat a többinél, fogalmazott az elemző. Alexandru Koita, politikai jellemző, stratégiai tanácsadó szerint a tét már nem az, hogy kikerül a Viktória palotába, hanem az, hogy a politikai rendszer képes-e még működőképes többséget létrehozni. A bizalmatlansági indítvány nem lezár egy válságot, megnyitja azt, tette hozzá. Szerint az elmúlt hónapokban felgyülemlett érzelmi feszültség a szavazás után sem tűnik el, belső nyomássá, sértettséggé és politikai önvédelmi ösztönné alakul. Az elemző szerint mindenek előtt stabilizációra van szükség. A következő hónapok kulcskérdése nem az, hogy kikerül a miniszterelnöki székbe. A kérdés az, hogy Románia képes-e olyan érett, vagy elég érett többséget létrehozni, amely megérti, az állam működő képessége és az ország stabilitása fontosabb, mint a rövidtávú választási számítások, írta. Alexandru Koita úgy látja, a mostani helyzet Nikus Ordán make or break pillanata. Ő az utolsó olyan intézményi szereplő, aki még megpróbálhat közös irányt kényszeríteni a szereplőkre, megállítva a román politikai rendszer mély radikalizálódását. Úgyhogy nem vagyunk könnyű helyzetben, és az élet nem áll meg, az élet megy tovább, a föld forog.

Újra alakítaná a koalíciót az RMDS. Hitelt kaphatnak az önkormányzatok. Elhunyt Fazekas László. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Az RMDS számára a korábbi kormánykoalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót, jelentette ki Kelemen Hunor. A szövetségi elnök szerint a PSD, a liberálisok, az USZERE, az RMDS, valamint a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta együttműködés biztosíthatná a legstabilabb többséget. Kelemen Hunor ugyanakkor közölte, az RMDS egyelőre nem kapott meghívást a kotrocseni egyeztetésekre. Hozzátette, minden lehetőséggel számolni kell, hiszen valamennyi parlamenti párt mögött választói felhatalmazás áll, amelyet tiszteletben kell tartani. A szövetségi elnök hangsúlyozta, stabil kormánytöbbségre van szükség, olyan miniszterelnökkel, akit a nagyobb politikai erők egyaránt elfogadnak. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat és informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményezett a pártokkal egy új kormány megalakítása érdekében. Az elnök biztosította a közvéleményt, hogy a tárgyalások végén egy nyugatbarát kormány alakul meg. Nikus Ordán azt is

0: Elmondta, hogy kizárja az előrehozott választások forgatókönyvét, és hangsúlyozta, hogy az új kormányt ésszerű határidőn belül kinevezik. Kamatmentes állami kincstári hitelt vehetnek fel az önkormányzatok a folyamatban lévő beruházások befejezésére. Az erről szóló jogszabályt a kormány az RMDSZ javaslatára fogadta el. Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint az intézkedés célja, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy Románia uniós forrásoktól essen el. A lehetőséggel azok az önkormányzatok és állami intézmények élhetnek, amelyek a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások kedvezményezettjei. A hitel az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek költségeinek, valamint az ÁFA fedezésére fordítható. Az intézkedés ideiglenes jellegű, kizárólag 2026-ra érvényes, a felvett összeget pedig legkésőbb november 15-éig kell visszafizetni a helyreállítási alapból érkező támogatásokból. Hosszantartó súlyos betegség után tegnap elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar válogatott egykori labdarúgója. A 78 éves korában elhunyt Fazekas 92 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, amellyel 1968-ban Mexikóvárosban olimpiai aranyérmet szerzett és két világbajnokságon is szerepelt. Újpesten 408 bajnokin 210 gólt szerzett, háromszor volt gólkirály. Az 1960-as 70-es években sorozatban 7-szer nyert bajnoki címet. Pályafutása végén a belga bajnokságban futballozott, idős korában betegsége miatt visszaköltözött Belgiumba. Ma játsszák a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga elődöntőiben. Az Európa Ligában a Freiburg az idegenbeli 2-1-es vereség után a Bragát, az Aston Villa a Nottingham Forestet fogadja, az első meccsen a Forest nyert 1-0-ra. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenbeli 3-1-es győzelme után fogadja a Shakhtar Donetsket, a Strasbourg az 1-0-ás idegenbeli vereség után csap össze hazai pályán a Rayo Vallecano-val. Mind a négy meccs 22 órától kezdődik. A meteorológusok szerint ma is meleg lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

I'll be by your side, ott leszek melletted, ha ne talán szükség megkívánja. Calvin Harris dalát hallhattuk, 7 perccel járunk 7 óra után, a Wecker második órájában. Csütörtöket mondunk, május 7-ét írunk. Hát volt olyan május 7-énk, hogy odakint annyi fok volt ebben az órában, Celsiusban mérve, ahány évszak van összesen, ami nem sok. Ahhoz képest a mostani 9 Celsius fok kimagaslóan jó teljesítmény. És a nappalok is, legalábbis a tegnapi nap, az fényesen barátságos és kellemesen meleg volt. De hát tudjuk jól, hogy az aranynak is valamikor le kell hullnia az égből. Illetve ami odafentről jön, azt ebben a hónapban aranynak nevezzük, vagy aranyként értékeljük. És ha minden igaz, akkor a pénteki nap második felében már jönnek a felhők, amelyek hozzák az aranyrakományt. Nem fogja senki lefoglalni. Megtarthatjuk magunknak, tehát esős lesz a hétvége. Addig örüljünk ennek a szép időnek, és hagyjuk a fenébe a gondokat. Úgy sem oldunk meg velük semmit, főleg Románia kormányzását nem mi fogjuk megoldani. Úgyhogy menjünk tovább, emelt fővel, egy-egy mosoly olykor nem árt. Jó reggelt, udvarhely!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű

0: gyors masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió.
5: Star Rádió.

Angel City dala a napkeltéről, Sunrise, hát már ezen is túl vagyunk. Május 7-ét írunk, csütörtököt mondunk, és egy érdekes pénteki napot várunk, ugyanis a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ nyílt napokat tart. Ezek már megkezdődtek, tegnap délután és ma délután is lesznek érdekes előadások, viszont a mi szempontunkból főleg a holnapi nap ígérkezik érdekesnek, ugyanis a Sztár Rádió műsorai is onnan fognak szólni. Jó, rendben, tehát itt indítjuk a vekkert a megszokott időben, reggel 6 órakor, de időközben a kollégák kiköltöznek oda, összekapcsoljuk a két stúdiót, és akkor a vekker vége, az már onnan fog szólni, úgyhogy kövessenek minket. Többször is bejelentkezünk a Sztár Rádió Facebook oldalán, de hogyha valaki online vagy az éterben fog követni minket, számára úgy fog tűnni, mintha nem történt semmilyen költözés, szinte észrevétlen lesz. Ahogy volt ez már több esetben is, hiszen voltunk a Riverside-nál is, a Hinoda autóinál, voltunk a Mini Erdély Parkban, voltunk kint Desákban, a Desák Resortnál, szóval nem ez az első eset, és biztosan nem az utolsó.

Rimini Project és Forever egy perc választ el 7:30-tól, a szokás szerint lapszemlével jelentkezünk. Érdekes témával indítja mai lapszámát a Hargita népe. Startolt a nyaralási idény, de mi lesz a repülős utazással, teszik fel a kérdést már a címlapon. Mint írják, sokan tartanak attól, hogy miután a kerozin hiány és a megugró költségek felkavarták a levegőt a légi közlekedésben, veszélybe kerül a tervezett külföldi nyaralásuk. A lapszerkesztői által megkérdezett tapasztalt utazás szervező nyugalomraint szerinte a nyaralásra már lefoglalt repülőjegyekkel nem lehet nagyobb baj, a jövő viszont bizonytalan, a drágulás a levegőben van. Cikkeznek a kormányalakítási patthelyzetről is, a cikk címe, hogy élesen eltérnek a pártok elképzelései. Mint írják, az összefoglalóból kibékíthetetlennek tűnő ellentétek rajzolódnak ki a parlamenti pártok kormányalakítási elképzelései között, míg az RMDS és a Szociáldemokrata párt, a PSD a korábbi koalíció újraépítésében gondolkodik, a Nemzeti Liberális Párt, a PNL és a Mentsetek meg Romániát Szövetség, az USR elutasítja a közös kormányzást a PSD-vel. Már csak az RMDS ismét összeállna a PSD-vel? Azokkal? Ne, na! Ne! Jó, persze, a politikai stabilitás mindennél fontosabb, az valahogy mindent felülír, de akkor is. Na, és akkor egy kicsi olvasás, merítkezzünk bele a betűkbe, mondatokba. A 11. Csíkszerodai könyvásáron a Hargita megyei kiadók idei kínálata a friss verseskötetektől, a nagyszabású válogatásoktól, a tudományos munkákon át a tematikus lapszámokig terjed. A vásár számos bemutatót és kísérő rendezvényt kínál a könyvbarátoknak. Úgyhogy ha ne talán valakit érdekel, feltétlenül látogass el. Nem rosszak ezek a könyvvásárok, már azok szempontjából, akik úgy szeretik a betűket. Könyvbe nyomtatva. Erről is még sok

Vissza hozzád, Back to You énekelt Bryan Adams, 7 óra 39 perc van. Azt tudjuk, hogy a brit tudósok pihent agyúak, minden hülyeséget kiszámítanak, de az egyetemisták nem különben. Kiszámították, hogy hányszor hazudhat Pinokkio. Bármilyen furcsának is tűnik a kérdés, tudományosan meg lehet válaszolni. Ugye, ha Pinokkio hazudik, megnő az óra. Ez régismert tény Carlo Collodi 1883-as meséjéből. Az már kevésbé, hogy a hazudozást nem folytathatja örökké. A Leicesteri Egyetem egyik hallgatója kiszámította, hogy a fabábú csak 13-szor hazudhat, különben az óra olyan nehéz lesz, hogy eltöri a nyakát. A szerző Stefan Lelouin abból indult ki, hogy Pinokkio fejének tömege 4 kiló, az órája pedig hüvelyenként, vagyis 2,5 cm-enként 6 grammot tesz ki. Ha Pinokkio óra minden hazugságnál a kétszeresére nő, legfeljebb 13 hazugságot mondhat, ekkor ugyanis az óra már 140 méteresre nő, és a tömege akkora lesz, hogy az kitörné Pinokkio nyakát. Pinokkionak igazán különleges anatómiai adottságai vannak, ugyanakkor az az egyedi képessége komoly veszélyt jelent a fabábúra, így a hosszas hazudozás komoly egészségügyi kockázatot jelent számára, jegyezte meg a Levelin. Collodi az eredeti történetben ugyanakkor nem vétett tudományos hibát, mert a mesében Pinokkio csak 3-szor hazudott. Ez csak egy tanulmány volt a számos dolgozat közül, amiket az egyetem iratott a hallgatókkal. Az oktatók úgy vélték, a popkulturális témák jó inspirációt nyújthatnak ahhoz, hogy a diákok megtanulják, hogy kell megírni egy tanulmányt. A téma alapötlete akár vicces is lehetett, de az oktatók elvárták a tudományos alaposságot a diákoktól. Nyilván feltevődik egy másik, kevésbé tudományos kérdés, hogy vajon mekkora tűzifa rezsicsökkentést lehetne elérni, hogyha a politikusok óra fából lenne?

0: like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2,49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12,99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12,99 baniért. Lidl, igazán megéri.
3: Isuszörelé, bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvar helyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseri.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozás, a forgótőkére van szükség.
7: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
6: LÁM, a megbízható hitelintézet, online a mikrokreditlám.ro címen.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Side effect, azaz mellékhatások. 7 perc választ el 8 órától. Közeledünk a Wecker második órájának a végéhez. Üljünk taxiba! Vanessa Paradis kísérel minket erre az útra. Je le taxi! Jó reggelt!

Újra alakítaná a koalíciót az RMDS. Hitelt kaphatnak az önkormányzatok. Elhunyt Fazekas László. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Az RMDS számára a korábbi kormánykoalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót, jelentette ki Kelemen Hunor. A szövetségi elnök szerint a PSD, a liberálisok, az USZERE, az RMDS, valamint a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta együttműködés biztosíthatná a legstabilabb többséget. Kelemen Hunor ugyanakkor közölte, az RMDS egyelőre nem kapott meghívást a kotrocseni egyeztetésekre. Hozzátette, minden lehetőséggel számolni kell, hiszen valamennyi parlamenti párt mögött választói felhatalmazás áll, amelyet tiszteletben kell tartani. A szövetségi elnök hangsúlyozta, stabil kormánytöbbségre van szükség, olyan miniszterelnökkel, akit a nagyobb politikai erők egyaránt elfogadnak. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat és informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményezett a pártokkal egy új kormány megalakítása érdekében. Az elnök biztosította a közvéleményt, hogy a tárgyalások végén egy nyugatbarát kormány alakul meg. Nikus Ordán azt is elmondta, hogy kizárja az előrehozott választások forgatókönyvét, és hangsúlyozta, hogy az új kormányt ésszerű határidőn belül kinevezik. Kamatmentes állami kincstári hitelt vehetnek fel az önkormányzatok a folyamatban lévő beruházások befejezésére. Az erről szóló jogszabályt a kormány az RMDS javaslatára fogadta el. Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint az intézkedés célja, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy Románia uniós forrásoktól essen el. A lehetőséggel azok az önkormányzatok és állami intézmények

0: élhetnek, amelyek a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások kedvezményezettjei. A hitel az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek költségeinek, valamint az ÁFA fedezésére fordítható. Az intézkedés ideiglenes jellegű, kizárólag 2026-ra érvényes, a felvett összeget pedig legkésőbb november 15-éig kell visszafizetni a helyreállítási alapból érkező támogatásokból. Hosszantartó súlyos betegség után tegnap elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar válogatott egykori labdarúgója. A 78 éves korában elhunyt Fazekas 92 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, amellyel 1968-ban Mexikóvárosban olimpiai aranyérmet szerzett és két világbajnokságon is szerepelt. Újpesten 408 bajnoként 210 gólt szerzett, háromszor volt gólkirály. Az 1960-as, 70-es években sorozatban 7-szer nyert bajnoki címet. Pályafutása végén a belga bajnokságban futballozott, idős korában betegsége miatt visszaköltözött Belgiumba. Ma játsszák a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga elődöntőiben. Az Európa Ligában a Freiburg az idegenbeli 2-1-es vereség után a Bragát, az Aston Villa a Nottingham Forestet fogadja, az első meccsen a Forest nyert 1-0-ra. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenbeli 3-1-es győzelme után fogadja a Shakhtar Donetsket, a Strasbourg az 1-0-ás idegenbeli vereség után csap össze hazai pályán a Rayo Vallecanoval. Mind a négy meccs 22 órától kezdődik. A meteorológusok szerint ma is meleg lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge maradt, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

David Guetta és Anne-Marie, What is Love, egy régi Hathaway dal felújítva. 7 perccel járunk 8 óra után. Használjuk ki még a mai szép időt, alig lesz felhő. Napsütésben lesz részünk több órán át, és a frissített prognózis szerint lehet, hogy az esőfelhők nem holnap, a hónapi nap második felében érkeznek, hanem lehet, hogy már éjszaka, hónap reggelre akár már áztathatnak is minket. Szóval ma még sok napsütés, 21 Celsius fokos csúcsérték, koranyárias időjárásnak örülhetünk, de holnaptól változékonyá válik az idő, és csapadékra számíthatunk a következő napokban, pénteken is, szombaton is, vasárnap is, sőt még lehet, hogy hétfőn és kedden is. Nem lesz hideg, tehát a szombati nap ígérkezik a legkevésbé melegebbnek 19 Celsius fokos csúcsértékkel, de hogyha holnaptól ennyire változékonyá válik az idő, hát tudjuk jól, hogy igazán az eső csak a nyári kánikulában esik jól, azért ilyenkor tavasszal még tudunk fázni tőle, vagy tudnánk. Holnap hajnalig, ha minden igaz, minden rendben lesz. Lotfi Begi, Tolvai Reni és LL Junior egy régi Neotondal 2025-ös kiadásban.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező árú gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron.

0: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő.

0: itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Supergirl, 8 óra 22 perc van. Tegnap lejátszották a Bajnokok Ligájában a második elődöntőt is. Most már tudjuk, melyik az a két csapat, amely Budapesten a Bajnokok Ligáját, illetve annak döntőjét fogja játszani. 24 nap múlva lesz a budapesti döntő. De ami talán sokak számára még fontosabb, 36 nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Ha nem tudunk...

várni, de muszáj lesz, nincs mese, de hogyha nagyon kevés a türelmünk ehhez, akkor foglaljuk le magunkat. Például addig, ami kezdődik a labdarúgó világbajnokság, rendelhetünk pizzát, 1728-al például. Vagy lejátszhatunk folyamatosan 5184 Tetris játékot, esetleg átúszhatjuk a La Manche csatornát 72-szer, vagy átszelhetjük hajóval az Atlanti óceánt 5-ször. Vagy tarthatunk 432 fürdőszobai szünetet, választhatunk. Ha ezekkel végeztünk, bármelyiket is választjuk, kezdődik a foci VB.

annyira nem szükséges, Ain't Necessarily So énekelt a Bronski Beat, 8:30 van. Egy érdekes térkép jelent meg az Unióról, az Unió országait mutatja, és hogy mennyibe kerül a villamos energia. Mert hogy mondják, hogy olcsó, mondják azt is, hogy drága, attól függ persze, hogy mihez viszonyítjuk. Hogyha az átlag jövedelemhez arányítjuk, akkor Romániában nagyobb a villanyszámla, mint Nyugat-Európában. Románia a villanyja áram ára alacsonyabb az Európai Unió átlagnál, ami azt az illúziót kelti, hogy olcsó az elektromos energia. Ez azonban a valóságban nem így van, mivel a hazai átlagjövedelem is jóval elmarad az uniós átlagtól. Dumitru Kiselice, az Intelligence Energia Egyesület elnöke mondta, hogy a villanyáron romániai nominális fogyasztójára 21%-kal van az uniós átlag alatt, azonban a vásárlóerő paritáson számolva 15%-kal meghaladja azt. Az energia hazai előállítása és hálózati szállítási költsége nominális értékben sokkal alacsonyabb, mint például Németországban vagy Hollandiában, azonban figyelembe véve a vásárló előtt 84%-kal drágább, írja az Ekonomia Media.ro. Szóval nem

0: Reklám.
1: I like music.
0: Sztár reklám. Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért. 6x 120 ml-es Gelatelli Trio tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért. És 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten

0: Játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
4: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
3: Mikrokreditlám.ro.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Dua Lipa, Dance the Night a Barbie című filmből. Micsoda esztendő volt, ugye a Barbie és az Oppenheimer harcolt egymás ellen, hogy melyik legyen az esztendőnek a filmje. Láttam mindkettőt, hát mondjuk, hogy mindkettő két különböző stílust képvisel. Azért komolyabb volt az Oppenheimer Christopher Nolannek a... Mondanám, hogy legutóbbi filmje, de hát most június-júliusban érkezik az újabb Nolan film, alig várom. Amúgy állítólag 2026 legvártabb mozipremierje, az, amit Christopher Nolan filmrendező vitt ismét vászonra.

És ha már szóba került Christopher Nolan vadi új filmje, elmondhatjuk, hogy igazán nem panaszkodhatunk a 2026-os év mozis felhozatalára, hiszen olyan premierek állnak még előttünk, mint a Dune trilógia záródarabja, vagy éppen a Bosszúállók nagy visszatérése. Sokakat azonban Christopher Nolan mitológiai kalandfilmje, az Odüsszeia tart lázban, és nem véletlenül. A direktor neve tulajdonképpen már garancia a nagybetűs mozi élményre, amit ezúttal is hollywoodi sztárgárda, na meg a teljes egészében IMAX-re forgatott látványvilág támogat meg. Az új előzetes premiernének is megadta a módját Nolan, ugyanis a The Late Show with Stephen Colbert-ben való vendégeskedése kapcsán tette közzé a látványos trailert, amiben a Matt Damon által alakított Odysseus vázolja fel, miről is szól majd a kaland, majd pedig gyors ízelítőt is kapunk abból, hogy a Robert Pattinson és Tom Holland

karakterem miként feszül egymásnak Itaka királyának eltűnése közben. Úgyhogy érdemes megnézni a trailert. Amúgy az Odüsszeia július 16-án debütál a mozikban. Alig várjuk!

Újra alakítaná a koalíciót az RMDS. Hitelt kaphatnak az önkormányzatok. Elhunyt Fazekas László. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Az RMDS számára a korábbi kormánykoalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót, jelentette ki Kelemen Hunor. A szövetségi elnök szerint a PSD, a liberálisok, az USZR, az RMDS, valamint a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta együttműködés biztosíthatná a legstabilabb többséget. Kelemen Hunor ugyanakkor közölte, az RMDS egyelőre nem kapott meghívást a kotrocseni egyeztetésekre. Hozzátette, minden lehetőséggel számolni kell, hiszen valamennyi parlamenti párt mögött választói felhatalmazás áll, amelyet tiszteletben kell tartani. A szövetségi elnök hangsúlyozta, stabil kormánytöbbségre van szükség, olyan miniszterelnökkel, akit a nagyobb politikai erők egyaránt elfogadnak. Nikus Ordán kizárja az előrehozott választásokat és informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményezett a pártokkal egy új kormány megalakítása érdekében. Az elnök biztosította a közvéleményt, hogy a tárgyalások végén egy nyugatbarát kormány alakul meg. Nikus Ordán azt is elmondta, hogy kizárja az előrehozott választások forgatókönyvét, és hangsúlyozta, hogy az új kormányt ésszerű határidőn belül kinevezik. Kamatmentes állami kincstári hitelt vehetnek fel az önkormányzatok a folyamatban lévő beruházások befejezésére. Az erről szóló jogszabályt a kormány az RMDS javaslatára fogadta el. Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter szerint az intézkedés célja, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy Románia uniós forrásoktól essen el. A lehetőséggel azok az önkormányzatok és állami intézmények élhetnek, amelyek a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások kedvezményezettjei. A hitel az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek költségeinek, valamint az ÁFA fedezésére fordítható. Az intézkedés ideiglenes jellegű, kizárólag 2026-ra érvényes, a felvett összeget pedig legkésőbb november 15-éig kell visszafizetni a helyreállítási alapból érkező támogatásokból. Hosszantartó súlyos betegség után

0: Tegnap elhunyt Fazekas László, az újpesti dózsa és a magyar válogatott egykori labdarúgója. A 78 éves korában elhunyt Fazekas 92 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, amellyel 1968-ban Mexikóvárosban olimpiai aranyérmet szerzett és két világbajnokságon is szerepelt. Újpesten 408 bajnokin 210 gólt szerzett, háromszor volt gólkirály. Az 1960-as 70-es években sorozatban 7-szer nyert bajnoki címet. Pályafutása végén a belga bajnokságban futballozott, idős korában betegsége miatt visszaköltözött Belgiumba. Ma játsszák a visszavágókat a labdarúgó Európa és Konferencia Liga elődöntőiben. Az Európa Ligában a Freiburg az idegenbeli 2-1-es vereség után a Bragát, az Aston Villa Nottingham Forestet fogadja, az első meccsen a Forest nyert 1-0-ra. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenbeli 3-1-es győzelme után fogadja a Shakhtar Donetsket, a Strasbourg az 1-0-ás idegenbeli vereség után csap össze hazai pályán a Rayo Vallecano-val. Mind a négy meccs 22 órától kezdődik. A meteorológusok szerint ma is meleg lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge maradt, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 18 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
2: A Delcamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Megtörtént a lánykérés,

0: És esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
2: Reklámot hallottak.

Egy darabka a szívemből, Good Boys és Medúza. De foglalkozzunk a lélekkel is. Ja, ha nem találjuk, keressük meg. Wanda Shepherd segít ebben. Searching My Soul, 9 óra múlt 21 perccel. Élvezzük ki a mai napsütést, holnaptól változékonyá válik az idő. És lehet, hogy már tényleg hónaptól és nem szombattól esőre így számíthatunk. Egyetlen egy vigaszunk van, hogy ebben a hónapban a csapadék állítólag aranyat ér.

Az 1984-es Footloose című film betétdala, Bonnie Tyler előadásában Holding Out for a Hero, Kanadában és az Amerika Egyesült Államokban hódította meg a toplistákat, felírt a csúcsra, az Egyesült Királyságban és Írországban csak, idézelbetéve csak a második helyet tudta megszerezni. A dalszerző egyébként lehet, hogy ismeretlen, így név szerint, a neve James Steinman, azonban jó néhány slágert adott a világnak, például ő írta Meatloafnak a Bat Out of Hell című albumát, de írt slágereket Barry Melinovnak, Celine Dionnak, a Take That együttesnek, vagy akkor hallgassuk meg egy másik slágerét, nyilván erről sem nagyon tudtuk, hogy James Steinman a dalszerzője, hiszen a Boyzone adta elő. Nem is hasonlít a két dal, de hát nem is kell hasonlítson. No matter what, bármi is legyen, ez a Boyzone. 9:50

0: like music. Star reklám.
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálásával.

0: megoldással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklám.

Ja, és 1 plus 1, 1 meg 1, az legtöbbször 2, mint ahogy 2 meg 2 nem mindig 4, ugyebár. 8 perc választ el 10 órától. 10-kor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Addig is folytatjuk énekesnő is, színésznő is, Samantha Mamba. Volt néhány slágere az ezredforduló tájékán. Ez az egyik. Always come back to your love.

Kilőnék az embertőlő medvét. Kisebbségi kormányzás is lehet. Kikapott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Szár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem zárja ki a kisebbségi kormányzást Didier Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő kijelentette, ha a PSZD-n nem tud megoldást javasolni, akkor a jó érzés az diktálja, hogy ezt ismerjék is el, kormányzati felelősségük és kötelességük megoldást találni a helyzetre. Bolozsán megjegyezte, hogy Románia korábban már sok éven át működött kisebbségi kormányokkal, és könnyen lehet, hogy a közeljövőben is ez a forgatókönyve vár az országra. Szorin Grindeanu PSZD elnök kizártnak tartja, hogy pártja az RMDS-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. Június 5-ig nyújthatják be a gazdák a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséghez. Az APA arra kéri az érintetteket, hogy az utolsó napok torlódásának elkerülése érdekében tartsák be az előreegyeztetett időpontokat, és időben adják le kérelmeiket. Az intézmény emlékeztet, akkor is elegendő egyetlen támogatási kérelmet benyújtani, ha a gazda több településen vagy megyében használ mezőgazdasági területet. A támogatást igénylőket arra is kérik, hogy a benyújtás előtt frissítsék adataikat. A kérelmek az APA honlapján elérhető, online alkalmazás segítségével tölthetők ki. Kilőnék azt a medvét, amelyik a feltételezések szerint néhány nappal ezelőtt megölt egy helybeli férfit farkaslaka közelében. A község polgármestere átiratban fordult a területileg illetékes vadásztársasághoz, kérve, hogy tegyenek meg mindent a nagyvad azonosítása és kilövése érdekében. A hatóságok szerint előbb egyértelműen be kell azonosítani az állatot, amelyik megtámadhatta az áldozatot. Farkaslaka község területén az elmúlt évben 2 medvét lőttek ki. Országos adatok szerint az elmúlt 20 évben 26-an vesztették életüket medvetámadásokban, és több mint 270-en sérültek meg. Bajnokit játszott a férfi kézilabda csapat. Az A-osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának 12. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a listavezető bukaresti Steaua otthonában lépett pályára. Az első félidő végén 25-15-re vezettek a fővárosiak, a végeredmény 44-35 lett a Steaua javára. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Hadnagy Lóránt volt 11 találattal. Jövő pénteken, május 15-én 18 órától idei utolsó hazai

0: mérkőzését játssza a VSK, ellenfele a Fogarasi VSK lesz. A címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligájának budapesti döntőjében. Tegnap este a második elődöntő visszavágóján a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozott. Az odavágón a francia csapat 5-4-re győzött, és most is hamar vezetést szerzett az aranylabdás Ousmane Dembélé révén. A Bayern a rendes játékidő hosszabbításában Harry Kane góljával egyenlített, a végeredmény 1-1 lett, 6-5-ös összesítéssel a Paris Saint-Germain jutott tovább. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án szombaton Budapesten a Puskás Ferenc arénában játsszák. Ma délelőtt és délben napsütéses nyárias időjárásunk lesz, a meteorológusok gyenge széljárást jeleznek, csapadék egyelőre nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült teraszbeépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz.
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
5: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő

0: garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor, a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklám.

Jason Derulo, If It Ain't Love, 10 óra 18 perc van. Említettem többször is, érdemes kiélvezni a mai szép időt, ugyanis ezt követően változékonnyá válik az idő, mi több

A meteorológusok még figyelmeztetést is adtak ki. A Meteoplus előrejelzése szerint május 7-től az időjárás fokozatosan instabillá válik, ugyanakkor a hőmérsékleti értékek továbbra is meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. A szakemberek szerint átmenetileg megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok alakulnak ki, kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén. Ezt követően a csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban, vagyis itt mi nálunk. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet még így is 18 és 25 Celsius fok között alakulnak. Jön az eső.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Despina Vandi, vagyis svéd produkció, de ugyanakkor egy olyan produkció, amely görög gyökerekből származik. 10:29 perc van, vagyis utolsó fél órában a mai Wekker, mondhatni az eheti utolsó hagyományos Wekker, ugyanis a holnapi az egy picit különlegesebb lesz. Megszokott módon reggel 6-kor itt kezdünk a stúdióban, de időközben kiköltözünk a székelyudvarhelyi egyetemi központhoz, amelyek nyílt napot tartanak a héten, és a holnapi nap Wekkerének az utolsó része, illetve a sztár délutánja onnan szól majd élőben. Úgyhogy tartsanak holnap is velünk!

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldás.

0: utazások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Roses on the ground. 7 perc választ el 11 órától. Búcsúzunk a mai napra, vagyis eltesszük a vekkert a holnapi napra. A holnapi nap egy különleges nap lesz, ugyanis innen kezdjük a vekkert, de nem itt fogjuk lezárni. Nyílt napokon veszünk részt, a széknak a nyílt napjain, és a főszerepet az oktatás kapja. Kezdve egészen, tudom is én, óvodáskortól, zárva a felsőoktatással. Ott leszünk tehát a széknél, vendégeket fogadunk, az oktatásról beszélünk, annak fontosságáról, hátteréről, jövőjéről, és mi sok minden másról. Szász Csaba köszöni a figyelmet!

Kilőnék az embertől medvét. Kisebbségi kormányzás is lehet. Kikapott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem zárja ki a kisebbségi kormányzást Didier Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő kijelentette, ha a PSZD-n nem tud megoldást javasolni, akkor a jó érzés az diktálja, hogy ezt ismerjék is el, kormányzati felelősségük és kötelességük megoldást találni a helyzetre. Bolozsán megjegyezte, hogy Románia korábban már sok éven át működött kisebbségi kormányokkal, és könnyen lehet, hogy a közeljövőben is ez a forgatókönyve vár az országra. Sorin Grindeanu PSZD elnök kizártnak tartja, hogy pártja az RMDS-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. Június 5-éig nyújthatják be a gazdák a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséghez. Az APA arra kéri az érintetteket, hogy az utolsó napok torlódásának elkerülése érdekében tartsák be az előreegyeztetett időpontokat, és időben adják le kérelmeiket. Az intézmény emlékeztet, akkor is elegendő egyetlen támogatási kérelmet benyújtani, ha a gazda több településen vagy megyében használ mezőgazdasági területet. A támogatást igénylőket arra is kérik, hogy a benyújtás előtt frissítsék adataikat. A kérelmek az APA honlapján elérhető, online alkalmazás segítségével tölthetők ki. Kilőnék azt a medvét, amelyik a feltételezések szerint néhány nappal ezelőtt megölt egy helybeli férfit farkaslaka közelében. A község polgármestere átiratban fordult a területileg illetékes vadásztársasághoz, kérve, hogy tegyenek meg mindent a nagyvad azonosítása és kilövése érdekében. A hatóságok szerint előbb egyértelműen be kell azonosítani az állatot, amelyik megtámadhatta az áldozatot. Farkaslaka község területén az elmúlt évben 2 medvét lőttek ki. Országos adatok szerint az elmúlt 20 évben 26-an vesztették életüket medvetámadásokban, és több mint 270-en sérültek meg. Bajnokit játszott a férfi kézilabda csapat. Az A-osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának 12. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a listavezető bukaresti Steaua otthonában lépett pályára. Az első félidő végén 25-15-re vezettek a fővárosiak, a végeredmény 44-35 lett a Steaua javára. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Hadnagy Lóránt volt 11 találattal. Jövő pénteken, május 15-én 18 órától idei utolsó hazai mérkőzését játssza a VSK, ellenfele a fogarasi VSK lesz. A címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligájának budapesti döntőjében. Tegnap este a második elődöntő visszavágóján a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozott. Az

0: labdavágón a francia csapat 5-4-re győzött, és most is hamar vezetést szerzett az aranylabdás Ousmane Dembélé révén. A Bayern a rendes játékidő hosszabbításában Harry Kane góljával egyenlített, a végeredmény 1-1 lett, 6-5-ös összesítéssel a Paris Saint-Germain jutott tovább. A Bajnokok Ligájának idei döntőjét május 30-án szombaton Budapesten a Puskás Ferenc Arénában játsszák. Ma délelőtt és délben napsütéses nyárias időjárásunk lesz, a meteorológusok gyenge széljárást jeleznek, csapadék egyelőre nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 25 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsa is van.

0: lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Isú szerelé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isú szerelé néven. Isú szerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Kilőnék az embertől medvét. Kisebbségi kormányzás is lehet. Kikapott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Szár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem zárja ki a kisebbségi kormányzást, írja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő kijelentette, ha a PSZD-n nem tud megoldást javasolni, akkor a jó érzés az diktálja, hogy ezt ismerjék is el, kormányzati felelősségük és kötelességük megoldást találni a helyzetre. Bolozsán megjegyezte, hogy Románia korábban már sok éven át működött kisebbségi kormányokkal, és könnyen lehet, hogy a közeljövőben is ez a forgatókönyve vár az országra. Sorin Grindeanu PSZD elnök kizártnak tartja, hogy pártja az RMDS-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. Június 5-ig nyújthatják be a gazdák a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséghez. Az APA arra kéri az érintetteket, hogy az utolsó napok torlódásának elkerülése érdekében tartsák be az előreegyeztetett időpontokat, és időben adják le kérelmeiket. Az intézmény emlékeztet, akkor is elegendő egyetlen támogatási kérelmet benyújtani, ha a gazda több településen vagy megyében használ mezőgazdasági területet. A támogatást igénylőket arra is kérik, hogy a benyújtás előtt frissítsék adataikat. A kérelmek az APA honlapján elérhető, online alkalmazás segítségével tölthetők ki. Kilőnék azt a medvét, amelyik a feltételezések szerint néhány nappal ezelőtt megölt egy helybeli férfit farkaslaka közelében. A község polgármestere átiratban fordult a területileg illetékes vadásztársasághoz, kérve, hogy tegyenek meg mindent a nagyvad azonosítása és kilövése érdekében. A hatóságok szerint előbb egyértelműen be kell azonosítani az állatot, amelyik megtámadhatta az áldozatot. Farkaslaka község területén az elmúlt évben 2 medvét lőttek ki. Országos adatok szerint az elmúlt 20 évben 26-an vesztették életüket medvetámadásokban, és több mint 270-en sérültek meg. Bajnokit játszott a férfi kézilabda csapat. Az A-osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának 12. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a listavezető bukaresti Steaua otthonában lépett pályára. Az első félidő végén 25-15-re vezettek a fővárosiak, a végeredmény 44-35 lett a Steaua javára. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Hadnagy Lóránt volt 11 találattal. Jövő pénteken, május 15-én 18 órától idei utolsó hazai mérkőzését játssza a VSK, ellenfele a fogarasi VSK lesz. A címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligájának budapesti döntőjében. Tegnap este a második elődöntő visszavágóján a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozott. Az odavágón a francia csapat 5-4-re győzött, és most is hamar vezetést szerzett az aranylabdás Ousmane Dembélé révén. A Bayern a rendes játékidő hosszabbításában Harry Kane góljával egyenlített, a végeredmény 1-1 lett, 6-5-ös összesítéssel a Paris Saint-Germain jutott tovább. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án szombaton Budapesten a Puskás Ferenc arénában játsszák. Ma délelőtt és délben napsütéses nyárias időjárásunk lesz, a meteorológusok gyenge széljárást jeleznek, csapadék egyelőre nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió

0: híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.

0: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
2: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
5: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Star délután. Lazán és vidáman.
7: Lazán és vidámon, én azt mondom, hogy robbantsuk be a mai Sztár délutánt. Május 7-ét írunk, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Már is indítom a legnagyobb slágerekkel a mai délutánt. Csütörtök van, kispénteknek szokták nevezni, hát még jól ki kell használjuk ezt a jó időt, ezt a meleget így a délután folyamán. Már 23 Celsius fok van Székelyudvarhelyen, és ez később akár 3 és 4 óra magasságában 26 is lehet, úgyhogy örülhetünk még ennek a jó időnek holnapig, mert aztán holnaptól már eső csapadékot jeleznek a meteorológusok, sőt még szombaton is, aztán vasárnaptól ismét számíthatunk napsütésre. A mikrofonnál Bedő Erika 17 óráig, legyen egy szép délutánunk, és legyen jó munkakedvünk nektek is, nekem is. Yeah.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan május 7-én is. Köszöntjük a Gizellákat, kedves Gizella, Gizi, boldog névnapot kívánunk. Ez a név, ez germán eredetű, és nézzük, mit írnak. Őszinte, egyenes és álmodozó személyiség. Na, nagyon erős vágy él benne, hogy az emberiséget szolgálja és másokat segítsen. A zenéhez és más művészeti ágakhoz is lehet érzéke Gizellának. Nagyon családközpontú, fontos számára a családi fészek és az otthon biztonság, amelynek létrejöttén sokat fáradozik. Hát akkor a Gizella név az elég gyakori itthon, Székelyudvarhelyen és a térségben, ugye szokták becézni úgy, mint Gizi, Gizike. Boldog névnapot kívánunk, és a születésnaposoknak is küldök egy jó nyárias felvételt. Itt van a Hyper Summer, well, hello. Hello-tól.

egész nap. Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Freddy és a csodák. Csodának nevezhetjük például ezt a meleget is, ezt a hőmérsékleti értéket így hirtelen május első hetében, habár Csíkszereda ma sem lepett meg, mert hogy 25 fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt. Székelyföld szerte ugye nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is tegnap 25,2 fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete, csütörtökre virradóan azonban 0,6 fokig esett vissza a hőmérséklet. Ez volt országos viszonylatban a legalacsonyabb érték, úgyhogy még mindig Csíkszereda vezeti a listát azzal kapcsolatban, hogy a reggeli órákban, a hajnali órákban ott van a leghidegebb. Egy fok volt egyébként Gyergyóalfaluban is, és 0,7 Maroshévízen. Székelyudvarhelyen mi még teljesen rendben voltunk, 6,6 fokig hűlt le a levegő hőmérséklete, és tegnap délután pedig szinte elértük a 27 Celsius fokot. Viszont ez attól függetlenül még elég nagy különbség. Napközben 26-27 fok, és reggeliben 5-6 fok csupán, de ez jövő héten változni fog, mert jövő héten már nem lesznek 26 fokok, bár 16-17 és 18 fokot jeleznek a meteorológusok. Én pedig jelzem, hogy jön egy új dal, Bebe Rexha és a New Religion.

0: like music?
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745

0: Radio. Star Radio.
1: Better days are coming.

Az Aria felvétele mekkora buli lesz a Vibe Fesztiválon, ugyanis az Aria fog érkezni az idei Vibe Fesztiválra, ami július első hétvégéjén lesz, igen, július 4-én kezdődik, és akkor pénteken, szombaton és vasárnap is rengeteg fellépő, rengeteg koncert, buli és szórakozási lehetőség lesz a Marosparton. Crispy és Ülire felvétele érkezik még a 13 órás hírek előtt, aztán egy picit megnézzük, hogy milyen hírek vannak az országban. Ugye megbukott a Bolozsán kormány, ezzel van tele minden hírportál, és ezzel kapcsolatban lehet nézni a friss híreket a televízióban is, de egyébként még semmilyen újdonság nem történt tegnaptól mára. Az, hogy munkaerőhiány

van a megyében, erről is fogunk beszélgetni, vagy lebetonoznák a medret Parajdon, újabb lépéseket terveznek ugye a Sóbánya környezetében. Hozom a részleteket a Sztár délután második órájában, és majd programajánlóval is érkezek ezen a délutánon.

0: Kilőnék az embertől medvét. Kisebbségi kormányzás is lehet. Kikapott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nem zárja ki a kisebbségi kormányzást, írja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő kijelentette, ha a PSZD-n nem tud megoldást javasolni, akkor a jó érzés az diktálja, hogy ezt ismerjék is el, kormányzati felelősségük és kötelességük megoldást találni a helyzetre. Bolozsán megjegyezte, hogy Románia korábban már sok éven át működött kisebbségi kormányokkal, és könnyen lehet, hogy a közeljövőben is ez a forgatókönyve vár az országra. Sorin Grindeanu PSZD elnök kizártnak tartja, hogy pártja az RMDS-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. Június 5-éig nyújthatják be a gazdák a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökséghez. Az APA arra kéri az érintetteket, hogy az utolsó napok torlódásának elkerülése érdekében tartsák be az előreegyeztetett időpontokat, és időben adják le kérelmeiket. Az intézmény emlékeztet, akkor is elegendő egyetlen támogatási kérelmet benyújtani, ha a gazda több településen vagy megyében használ mezőgazdasági területet. A támogatást igénylőket arra is kérik, hogy a benyújtás előtt frissítsék adataikat. A kérelmek az APA honlapján elérhető, online alkalmazás segítségével tölthetők ki. Kilőnék azt a medvét, amelyik a feltételezések szerint néhány nappal ezelőtt megölt egy helybeli férfit farkaslaka közelében. A község polgármestere átiratban fordult a területileg illetékes vadásztársasághoz, kérve, hogy tegyenek meg mindent a nagyvad azonosítása és kilövése érdekében. A hatóságok szerint előbb egyértelműen be kell azonosítani az állatot, amelyik megtámadhatta az áldozatot. Farkaslaka község területén az elmúlt évben 2 medvét lőttek ki. Országos adatok szerint az elmúlt 20 évben 26-an vesztették életüket medvetámadásokban, és több mint 270-en sérültek meg. Bajnokit játszott a férfi kézilabda csapat. Az A-osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának 12. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a listavezető bukaresti Steaua otthonában lépett pályára. Az első félidő végén 25-15-re vezettek a fővárosiak, a végeredmény 44-35 lett a Steaua javára. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerző Hadnagy Lóránt volt 11 találattal. Jövő pénteken, május 15-én 18 órától idei utolsó hazai mérkőzését játssza a VSK, ellenfele a fogarasi VSK lesz. A címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligájának budapesti döntőjében. Tegnap este a második elődöntő visszavágóján a Bayern München és a Paris Saint-Germain találkozott. Az odavágón a francia csapat 5-4-re győzött, és most is hamar vezetést szerzett az aranylabdás Ousmane Dembélé révén. A Bayern a rendes játékidő hosszabbításában Harry Kane góljával egyenlített, a végeredmény 1-1 lett, 6-5-ös összesítéssel a Paris Saint-Germain jutott tovább. A bajnokok ligájának idei döntőjét május 30-án szombaton Budapesten a Puskás Ferenc arénában játsszák. Ma délelőtt és délben napsütéses nyárias időjárásunk lesz, a meteorológusok gyenge széljárást jeleznek, csapadék egyelőre nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy

0: Szervusz! I like music. Sztár reklám.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os

0: kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. A Sztár délután második órája, jó zenék előkészítve a következő percekre. Hát épp olvasom a polgármesterünk bejegyzését, hogy 42 lakrészes ifjúsági tömbház fog épülni városunkban a Csereháton. Cseke Attila miniszter úr tegnap este hívta fel és jelezte, hogy igen, jóvá hagyta a beruházást, amely valódi segítséget jelenthet azoknak a fiataloknak itt a városban, akik itthon szeretnének családot alapítani és jövőt építeni. Ebben is kérték pár hete a segítséget Antal Óránd szenátor úrral közösen a bukaresti látogatásuk alkalmával. És hát a cél az, hogy Székelyudvarhely olyan város legyen, ahol a fiataloknak van lehetőségük maradni, dolgozni és otthont is teremteni. Hát szerintem ahhoz viszont több munkahely kellene, nagyobb fizetés, ahhoz, hogy a fiataljaink itthon maradjanak és még több otthont tudjanak teremteni. Na, de elsősorban ez egy jó hír, és örülni kell ennek a hírnek, a 42 lakrészes ifjúsági tömbháznak a Csereháton, és mi örülünk tovább a jó zenéket illetően, itt lesz a folytatásban ebben az órában. Oázis, hallgatunk Belinda Carlisle-dalt is, Desperado is énekelni fog. Itt lesz a jóképű Enrique Iglesias, valamint Fade-dalt is hozok, mindezek előtt pedig az Intim Torna Illegált hallgatjuk meg.

Mindig azt mondom, hogy a jóképű spanyol énekes Enrique Iglesias, ez tényleg jóképű. Egyébként képzeljétek, holnap lesz pont a születésnapja, és 50 évet tölt Enrique Iglesias, a Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, aki 9 éves korától már Miami-ban él. És Julio Iglesias, spanyol énekes fia, világszerte eddig 38 millió albumot adott el, de majd még holnap esetleg beszélünk róla. Holnap ünnepli az 50. születésnapját, úgyhogy biztos be fogunk játszani majd még Enrique Iglesias dalt. Jó, kilőtték a lakókat, nem a lakókat lőtték ki, hanem a lakókat riogató medvét Parajdon. És ez a medve már napközben is bejárt a parajdi házak közé. A fiatal medvéről beszélgetünk, amely a Sóbánya közelében élőket riogatta, és többszöri elkergetés után voltak azért már olyan helyzetek, amikor úgy döntöttek, hogy oké, most már kénytelenek vagyunk kilőni. Folyamatosan érkeztek a rovalért riasztások az elmúlt időszakban, és többször napközben bukkant fel a Sóbánya közelében lévő házak között. Most már lassan turista szezon is van, és Mörmuriano bíró Leonardo nagyküküllő vadász és sporthorgász egyesület igazgatója is mondta, hogy az elmúlt napokban többször is odamentek a törvény által előírt bizottság tagjaival. A riasztások miatt sikerült is elkergetni a medvét, ám az rendre visszatért, és a legutóbbi alkalommal ezen a héten kedden este aznap már másodjára tért vissza a helyszínre.

A problémás egyed, és akkor a község vezetői kiadták a kilövési parancsot, és végre is hajtották, egy fiatal, nagyjából 3 éves medvét terítettek el. Szegény medve. Na, azért ilyenkor sajnáljuk, de jó, hogy kilőtték. A polgármester, ugye Nyágrus László Parajt polgármestere hangsúlyozta, hogy mindennél előbbre tartja az emberek biztonságát, és így kénytelenek voltak kiadni a kilövési parancsot egy esetleges támadás elkerülése érdekében. Jól tették, mert jobb megelőzni a bajt. És ezzel azonban nincs megoldva a probléma, ugyanis a község vezető fel is hívta a figyelmet, hogy több medve is bejár Parajt község falvakba, így rendszeresen vannak ebből problémáik. A felsősófalviak például a régi temetőkert utcájában fotózták le a medvét, és a medve helyzet súlyosságát a vadászegyesület igazgatója is megerősítette, mondván, hogy az utóbbi időszakban már nem győzik a sok riasztást, de szerintem nem csak Parajt község falvaiba látogat be és kószál be ez a fránya medve, hanem most már itt udvarhelyszéken is. Hát legutóbb azt hiszem a héten beszéltem egy diákkal, amikor a diáknapozókkal találkoztam este a városközpontban, és ők is mondták, hogy épp Szejkefürdőn voltak valamilyen feladatot megoldani, és találkoztak a medvével. Szóval igen, Szejkén is sétál esténként, szerintem napközben is, és itt Székelyudvarhelyre is bejár, nem kell elmenni Parajdig. Így kerek az élet, ugye? A medvék és az emberek most már lassan egy helyen élnek. Desperado érkezik.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.

0: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll. Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. A legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek Zolitól. 13 óra 51 perc a pontos idő. Parajdról beszélgettünk, kilőtték a veszélyes egyedet, mármint azt a medvét, ami már napközben is ott ólálkodott a sóbánya környékén. És hogyha már erről beszéltünk, akkor maradunk még egy picit ennél a témánál, pontosabban Parajdnál, mert hogy lebetonozták a medret, újabb lépéseket terveznek a parajdi sóbánya környezetében a kitermelés lehetőségeinek a feltérképezésére, és a szakemberek egy új sóbányászatra alkalmas munkapont megnyitását vizsgálják. A kutatások a Telegdi bányarész közelében kezdődnek, ahol fúrásokat végeznek majd. És a tervek között szerepel egy lebetonozott meder kialakítása is, amely elvezeti azt a vízmennyiséget, amelyet a tavaly kiépített csőrendszer már ugye nem tud elnyelni. A beruházás részeként pedig mintegy 1,3 kilométer hosszú szigetelt csatornát építenének a régi bánya födémén, és a sószoros bejáratától egészen a kijáratáig lenne ez. Az új rendszer másodpercenként akár 50 köbméter víz elvezetésére is képes lesz. Hát végre vannak jó hírek Parajdról, és ugye azt is megtudtuk az elmúlt napokban, hetekben, hogy lesz sószoba, ahol majd gyógyulni lehet. Ezt ugye a bánya helyett hozzák létre ezeket a sószobákat. Úgyhogy igen, azért még lehet látogatni Parajdot, sőt, kell is menni látogatni Parajdot, és kell menni tovább a zenéket illetően a csend hangja.

0: Új lakások épülnek a Csereháton, medvét lőttek le Parajdon, vereséggel kezdtek a kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Medvét kellett lelőni Parajdon a Sóbánya közelében. Az elmúlt időszakban folyamatosan érkeztek a roalert riasztások egy medve jelenléte miatt Parajdon, amely többször napközben bukkant fel a Sóbánya közelében lévő házak között. Tegnap este már másodjára tért vissza a helyszínre a medve, a község vezetői kiadták a kilövési parancsot, amit végrehajtottak. Három udvarhelyszéki kezdeményezés mutatkozott be a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett 9. odaadó esten a Városháza Szent István termében tegnap este. A Leaders for All Ki vagyok című önismereti programja, a Ficánka és barátai Apró lépések nagy csodák elnevezésű fejlesztő programja autista gyermekek számára, valamint a Valeo Art Lélekhangok mentálhigiénés projektje középiskolásoknak. A projektek 15.400, 15.700, illetve 13.050 lejes támogatásban részesültek. Az eseményen összesen 71 támogató járult hozzá online és offline adományokkal a projektek megvalósításához. 42 lakrészes ifjúsági tömbház épül a Csereháton. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint Cseke Attila fejlesztési miniszter tegnap este jelezte, hogy jóvá hagyta a beruházást. A városvezető szerint Antal Lóránd szenátorral közösen ebben kérték a segítségét egy bukaresti látogatás alkalmával. A fejlesztési miniszter bejelentette, hogy 6 településen a már épülő lakások folytatására és befejezésére hagyott jóvá finanszírozást, köztük a Malomfalván épülő lakásokra is. Ezek közül több beruházást a jóváhagyott összegből be tudnak fejezni, másokat pedig folytatni tudnak a támogatásnak köszönhetően. Megkezdődött a nagyifjúsági fiúkézilabdázók országos döntő tornája Tordán. A 8 csapatos megmérettetésen a Székelyudvarhelyi ISK tegnap este kezdte a csoportkört a bukaresti Talentul Jesztekeia kézilabda klubbal, a fővárosiak 36-31-re győztek. Ma 17 órától a temesvári Polival, pénteken 17 órától a tordai Potaisszával játszik az udvarhelyi csapat. Feljutott a labdarúgó szuperligába a Vajda Hunyadi Corvinul. A labdarúgó második liga rájátszásában tegnap a Corvinul 2-0-ra verte a szintén a feljutásért küzdő FC Voluntárt. A sepsiszentgyörgyi Sepsio SK ma este 7 órától a bukaresti Steaua otthonában játszik. Amennyiben győzelmet arat, 5 pontos előnye lesz a Voluntár ellen, 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. Tovább tart a napsütéses idő ma délután is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music. Sztárreklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
2: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült teraszbeépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
1: Benglass, ha többre vágysz!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Nem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles

0: találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
2: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
1: Mikrokreditlám.ro.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Az egyik legnagyobb sláger a 2000-es évek elejéről, a Bye Bye Bye, hát még nem köszönök el, most vagyunk a Sztár délután harmadik órájában. Épp olvasom, hogy új mintával 8500 növényből áll össze a marosvásárhelyi virágóra, képzeljétek, milyen szép lehet. Teljes pompájában áll a főtéren a város egyik legismertebb jelképe a virágóra, és a látványosság idén új mintával, hangsúlyosabb felirattal, mintegy 8500 növényből állt össze. A marosvásárhelyi kertészet aligazgatója pedig el is mondta, hogy a virágórába 14-15 féle növény került, a kompozíció kialakításánál pedig nem elsősorban a virágzás számít, hanem a levelek színe és mintázata is egyaránt. Erről hozok még néhány részletet Offenbach felvétele után.

Vál már felvétele szólt itt a Sztár délután harmadik órájában. Beszéltünk arról, hogy Marosvásárhelyen milyen virágóra található a főtéren, és képzeljétek, hogy 8500 növényből áll össze ez a virágóra. Hát leginkább a mozaika lényeg ebben az órában, hangsúlyosan a minta számít, illetve hogy ki legyen írva az, hogy Marosvásárhely és Türgumur, és látok egy fényképet. Csodálatos, tényleg egyszerűen csodálatos. Én még ilyen virágórát nem láttam. Az idei díszítés nem a korábbi évek három váltogatott mintájának az egyike, hanem teljesen újra tervezték, és a fő cél az volt, hogy a felirat az jobban látható legyen, ugye? 14-15 féle növényből áll össze ez a virágóra, úgyhogy volt azzal munka minden esetre. A munkálatok azok a szerdai napon kezdődtek el, és csütörtök délig a szerkezet is működőképes volt. A tavalyi fiatalok sajnos megrongálták a virágóra mutatóit, ezért idén megerősítették a szerkezetet, és a helyi rendőrség 360 fokos kamerákkal figyeli a környéket, de a vandalizmust teljesen megelőzni azt nehéz, nem csak Marosvásárhelyen, hanem itt Székelyudvarhelyen is, ahol egyébként most már egyre több kamera kerül felszerelésre a város utcáin. Tegnap láttam például, hogy a Kossuth Lajos utcában is egyre több kamera van felszerelve a póznákra, úgyhogy most már reméljük, hogy Udvarhelyen is fogják követni, és tudják követni azt, hogyha valamilyen rongálás történik. Hozom be Berex a felvételét, remélem mindenki jól van, I'm good!

0: my heart.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
6: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
2: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Mi egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman még mindig itt vagyunk a Sztár délutánban, és holnap is lesz a Sztár délután is Wecker műsor, ha viszont egy picit másképp fognak zajlani a műsoraink itt a 100.8-on, ugyanis ki fogunk költözni holnap reggel 9 órától a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központhoz, ahol nyílt napokat tartanak, és onnan fog szólni élőben a Sztár Rádió, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokan fogtok követni bennünket, lesznek meghívottak, lesznek interjúk, lesznek oktatók, diákok is egyaránt, és a felvételiről is fontos információkat hallgathattok majd az interjúk során. Úgyhogy igen, 15 óráig, 3 óráig a MÜTF-nél leszünk, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központnál, és oda is jöhettek, meg is látogathatjátok őket, főleg ugye ezt az egyetemistáknak üzenjük. Holnap pedig nem a stúdióból fog szólni a rádió, de ugyanúgy itt leszünk, élőben, FM-en és online-on is lehet követni bennünket. David Guetta érkezik, és a Beautiful People még a hírek előtt.

Az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz.

0: Egy jó napot kívánok! Medvét kellett lelőni Parajdon a Sóbánya közelében. Az elmúlt időszakban folyamatosan érkeztek a roaler riasztások egy medve jelenléte miatt Parajdon, amely többször napközben bukkant fel a Sóbánya közelében lévő házak között. Tegnap este már másodjára tért vissza a helyszínre a medve, a község vezetői kiadták a kilövési parancsot, amit végrehajtottak. Három udvarhelyszéki kezdeményezés mutatkozott be a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett 9. odaadó esten a Városháza Szent István termében tegnap este. A Leaders for All Ki vagyok című önismereti programja, a Ficánka és barátai Apró lépések nagy csodák elnevezésű fejlesztő programja autista gyermekek számára, valamint a Valeo Art lélekhangok mentálhigiénés projektje középiskolásoknak. A projektek 15.400, 15.700, illetve 13.050 lejes támogatásban részesültek. Az eseményen összesen 71 támogató járult hozzá online és offline adományokkal a projektek megvalósításához. 42 lakrészes ifjúsági tömbház épül a Csereháton. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint Cseke Attila fejlesztési miniszter tegnap este jelezte, hogy jóvá hagyta a beruházást. A városvezető szerint Antal Lórán szenátorral közösen ebben kérték a segítségét egy bukaresti látogatás alkalmával. A fejlesztési miniszter bejelentette, hogy 6 településen a már épülő lakások folytatására és befejezésére hagyott jóvá finanszírozást, köztük a Malomfalván épülő lakásokra is. Ezek közül több beruházást a jóváhagyott összegből be tudnak fejezni, másokat pedig folytatni tudnak a támogatásnak köszönhetően. Megkezdődött a nagy ifjúsági fiúkézilabdázók országos döntő tornája Tordán. A 8 csapatos megmérettetésen a Székelyudvarhelyi ISK tegnap este kezdte a csoportkört a bukaresti Talentuli Esztekéja kézilabda klubbal, a fővárosiak 36-31-re győztek. Ma 17 órától a temesvári Polival, pénteken 17 órától a tordai Potaisszával játszik az udvarhelyi csapat. Feljutott a labdarúgó szuperligába a Vajda Hunyadi Corvinul. A labdarúgó második liga rájátszásában tegnap a Corvinul 2-0-ra verte a szintén a feljutásért küzdő FC Voluntárt. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK ma este 7 órától a bukaresti Steaua otthonában játszik, amennyiben győzelmet arat, 5 pontos előnye lesz a Voluntár ellen, 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. Tovább tart a napsütéses idő ma délután is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező árú gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron.

0: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.
8: Kájgolyos szakábel felvétele a Sztár délután 4. órájában. Nézzünk egy időjárást. Hát meleg van, az biztos. Irigylem az

azokat a rádióhallgatókat, akik kint tartózkodnak, esetleg kint dolgoznak, vagy akár vezetnek és autóból hallgatnak bennünket, mert ilyenkor számomra is terápia, ha napsütésben vezethetek egy szép helyen. 25 fok van jelenleg Udvarhelyen, az már igen, holnap 22 lesz, de már éjszakára jelzik az esőt a meteorológusok, úgyhogy valószínű, hogy holnap reggel azért esőernyővel kell elhagyni az otthonunkat. Napközben 22 fok, egy kis napsütés, egy kis csapadék lesz itt minden pénteken, aztán szombaton sajnos még a napot sem fogjuk látni, olyannyira, hogy egész napra felhőségboltot és csapadékot jósolnak a meteorológusok. Sajnos elromlik az idő szombatra, és azért is sajnálom ezt a szombati napot, mert rengeteg rendezvény szokott lenni szombaton. Ha csak az esküvőket nézzük, akkor hány esküvő fog... Hogy hány esküvőt fog elrontani a csapadékos idő, ha már csak a hangulatot nézzük, vagy azt, hogy mindenki pántos kicsi ruhában szeretne menni, hát akkor kell egy kis kabátka, vagy egy kis zakó, hogy meg ne fázzon. Na de vasárnaptól ismét visszatér a jó idő, a 25 fok, hát például hétfőn 25 fok lesz ismét, kedre már jelzik az esőt, és hát így lesz a jövő hét is ilyen változékony. Napközben 20-21 Celsius fok, éjszakánként 7-8-9-10, ennél kisebb hőmérséklet értékeket nem jeleznek egyelőre. Aztán május közepén rengeteg esőre lehet számítani. Lesz itt minden egyelőre, május úgy néz ki, hogy változatos. Nagyon elhozta nekünk a nyarat, egyből berobbant a nyár, és lesz részünk azért egy kis hűvösben is. Nem maradunk hideg nélkül azért itt Székelyudvarhelyen. Kájgót hozom a folytatásban, 3:45 után vagyunk, 2,5 perccel.

DJ Bobo és az Everybody, azaz mindenki, hát mindenki figyelheti a közlekedési információkat, amit közzé szokott tenni Székely-Udvarhely városa, sőt, ti is írhattok nekem közlekedési infót. Egy kis emlékeztető, hogy milyen forgalmi változások vannak ezen a héten. A munkálatok miatt lezárták a Tompa László utca alsó részét a Bíróság és a Grében kávézó közötti szakaszon, tehát oda tilos a behajtás. Nem lesz használható a Vár utca, a Tompa László és a Petőfi utca között, valamint lezárás érinti az Eötvös József, az Attila utca és a Kornis-Ferenc utca alsó részét is. Ezekbe az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be. Ami még fontos információ, hogy a Vásártér utca vasúti átkelőjét is lezárták 10 napra, vagyis május 15-éig teljes felújítás várható a sínpár cseréje miatt, oda sem lehet behajtani abba az utcába. Aztán forgalomátszervezés is történt a belvárosban ezen a héten. A közlekedés megkönnyítése érdekében a Kőkereszt tértől a Városháza irányába ismét lehet kanyarodni, úgyhogy aki a Szent Imre utcából jön lefele, az balra is kanyarodhat a polgármesteri hivatal irányába. Ami még folyamatban van, mint munkálat, a Tompa László utcában zajlik az útpálya alapozása és az ivóvízhálózat javítása is, és persze emellett az Orbán Balázs utcában aknák és víznyelők szintbehozása történik jelenleg, és jövő héten beindul az aszfaltozás is, úgyhogy a Szejke fele lehet számítani torlódásra a város kijáratánál, és hát az Eötvös József utcában a munkálatok a jövő hét második felében fognak elkezdődni. Sok-sok türelem kell most a közlekedéshez, ami a belvárost illeti és a város kijáratát, bejáratát, de vezessetek fokozott figyelemmel, és jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést. Blondi érkezik, itt lesz a Unique együttes. Axel and Igrodzótól is hallgatunk majd egy dalt.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért. 6x 120 ml-es Gelatelli Trio tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért. És 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. A legnagyobb slágerek változatosan, hamarosan érkeznek a 16 órás hírek. Beszéljünk egy picit az eseményekről, fesztiválokról, hiszen olyan gyorsan telik az idő, hétfő péntek, hogy hamarosan itt van a nyár, és tényleg a fesztivál szezonban érezhetjük magunkat. Szomorúan olvasom egyébként, hogy idén nem fogják megrendezni az Egyfesztet, a Gyergyó-Szent Miklósi Fesztivált. 2026-ban szünetelni fog ez a rendezvény, és eredetileg július 29-e és augusztus 2-a között lett volna ez megszervezve. Nézzük, hogy mit írnak a főszervezők. Nem az Egyfeszt végét jelentjük be, hanem egy egyéves szünetet. Írják ezt és mondják ezt a főszervezők. Hozzátették azt is, hogy a szervezőcsapat továbbra is folytatni szeretné a fesztivált, és már dolgoznak azon, hogy 2027-ben visszatérjen ez az esemény Gyergyó-Szent Miklóson. Az idei kiadásának lemondásáról pedig hosszú mérlegelés után döntöttek. A szervezőcsapat úgy látja, hogy most a szüneteltetés szolgálja leginkább a rendezvény jövőjét. Pénzügyi nehézségek vannak a háttérben nyilván, és a döntést azzal indokolták, hogy ebben az évben

Gyergyó Szent Miklós viseli a Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet, amely számos kulturális és szórakoztató eseményt vonz a városba, és úgy látták jónak, hogy ebben az időszakban a figyelem és az erőforrások ne oszoljanak meg több rendezvény között. Hát pedig én pont azt gondoltam, hogy ha már megnyerte Gyergyó a Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet, akkor pont jól jön ez az egy fesztés. Szerintem ez ellentmond egymásnak. A főszervező egyébként nem titkolta, hogy pénzügyi nehézségek is vannak a háttérben, és leszögezték, hogy az idénre tervezett, valamint a korábbi fesztiválok szervezése során keletkezett pénzügyi kötelezettségeiket ebben az évben teljes egészében rendezni fogják, és 2027-ben egy erősebb, frissebb egy fesztel fognak visszatérni. Mi történik azokkal a résztvevőkkel, akik már megvásárolták a jegyeket és bérleteket? Két lehetőség közül választhatnak ők. Az előviteles jegyek automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra, illetve kérhető a teljes ár visszatérítése is. Mindenki maga dönti el, hogy melyiket szeretné. Aki az utóbbit választja, annak 3 hónapon belül fogják visszafizetni a bérlet árát. Nézem, még valami érdekesség van-e? Nagyjából ennyi, amit nekünk tudnunk kell fesztiválozóknak, úgyhogy nem lesz egy feszt, ha készültetek esetleg július 29-e és augusztus 2-a között, akkor más fesztivál után kell nézni, de lesz Vibe Fesztivál, lesz Tusványos, Untold, fú, nagyon sok minden lesz még itt a térségben.

Új lakások épülnek a Csereháton, medvét lőttek le Parajdon, vereséggel kezdtek a kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Medvét kellett lelőni Parajdon a Sóbánya közelében. Az elmúlt időszakban folyamatosan érkeztek a roaler riasztások egy medve jelenléte miatt Parajdon, amely többször napközben bukkant fel a Sóbánya közelében lévő házak között. Tegnap este már másodjára tért vissza a helyszínre a medve, a község vezetői kiadták a kilövési parancsot, amit végrehajtottak. Három udvarhelyszéki kezdeményezés mutatkozott be a Székely Udvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett 9

0: 11. odaadó esten a Városháza Szent István termében tegnap este. A Leaders for All Ki vagyok című önismereti programja, a Ficánka és barátai Apró lépések, nagy csodák elnevezésű fejlesztő programja autista gyermekek számára, valamint a Valeo Art lélekhangok mentálhigiénés projektje középiskolásoknak. A projektek 15.400, 15.700, illetve 13.050 lejes támogatásban részesültek. Az eseményen összesen 71 támogató járult hozzá online és offline adományokkal a projektek megvalósításához. 42 lakrészes ifjúsági tömbház épül a Csereháton. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint Cseke Attila fejlesztési miniszter tegnap este jelezte, hogy jóvá hagyta a beruházást. A városvezető szerint Antall Loránd szenátorral közösen ebben kérték a segítségét egy bukaresti látogatás alkalmával. A fejlesztési miniszter bejelentette, hogy 6 településen a már épülő lakások folytatására és befejezésére hagyott jóvá finanszírozást, köztük a Malomfalván épülő lakásokra is. Ezek közül több beruházást a jóváhagyott összegből be tudnak fejezni, másokat pedig folytatni tudnak a támogatásnak köszönhetően. Megkezdődött a nagy ifjúsági fiúkézilabdázók országos döntő tornája Tordán. A 8 csapatos megmérettetésen a székelyudvarhelyi ISK tegnap este kezdte a csoportkört a bukaresti Talentul Jesztekeia kézilabda klubbal, a fővárosiak 36-31-re győztek. Ma 17 órától a temesvári Polival, pénteken 17 órától a tordai Potaisszával játszik az udvarhelyi csapat. Feljutott a labdarúgó szuperligába a Vajda Hunyadi Corvinul. A labdarúgó második liga rájátszásában tegnap a Corvinul 2-0-ra verte a szintén a feljutásért küzdő FC Voluntárt. A sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK ma este 7 órától a bukaresti Steaua otthonában játszik. Amennyiben győzelmet arat, 5 pontos előnye lesz a Voluntár ellen, 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. Tovább tart a napsütéses idő ma délután is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje. Ez is papírban édes jövő, csoda jó lenne, de...

0: Feledesz még.
1: I like music.
0: Sztárreklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint

0: többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
0: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Történt a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.

Touch & Move dala a Sztár délután utolsó órájában jönnek a könnyed zenék délutára, én pedig közlekedési infót várok, mi hír a városban, esetleg városon kívül, udvarhelyszéken 0757-57-51-71 ez az SMS számunk, vagy a rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek, hogyha valamit észleltek az utakon. Annyira jó idő van, hogy Forever Club dalával fogunk tovább menni, úgy döntöttem, egy kis balatoni láz, szerintem nem ártana senkinek így május 27-én, amikor 26 fok van jelenleg 4-5-kor Székelyudvarhelyen, hát nem dolgozni kellene, hanem napozni és lubickolni, akár a Balaton partján. Elhozzuk a nyarat a zenéken keresztül is legalább.

Amíg mi balatonoztunk, jó is volt 4 perc erejéig ott lenni. Egy közlekedési infót tudtam meg, baleset történt a terelőúton itt Székelyudvarhelyen a Komkim környékén, hogyha lehet, akkor kerüljétek el azt az útszakaszt, sőt írták is hozzászólásban, hogy vissza kell fordulni, mert hogy jelenleg nem lehet egy sávon sem haladni, úgyhogy a terelőutat valamilyen formában kerüljétek ki. Részleteket egyelőre nem tudok a balesetet illetően, hogy mi történt, de valószínű, hogy majd megtudjuk, ezért is mondjuk folyamatosan, hogy óvatosan vezessetek, körültekintően, hogy ezeket a baleseteket valahogy elkerülhessük. Balaton után irány Saint-Tropez, DJ Antoine érkezik.

0: 98.
1: Néhány másodperccel hallgattuk meg a Rúzsa Magdi felvételt, azért a Kossuth-díjas énekesnőnek. Nagyon sok nyári hangulatú zenéje van, ezért is szeretjük Magdit. Hip Hop Boys és az Ott várok rád szerintem mindenkinek megvan, az 1996-os örökzöld sláger, és hát tudjuk jól, hogy a mai előadók, a magyarországi énekesek, énekesnők, rapperek nagyon sok retro slágert dolgoztak fel, és fel is dolgozták ezt a Hip Hop Boys slágert is 2025-ben, mégpedig Dr. Béres és Mangoráz előadásában fogjuk ezt meghallgatni.

Teddy Swims dal volt, és egy halott pénz lesz a folytatásban. A srácok legújabb slágerével fogok elköszönni, és kívánok mindenkinek továbbra is szép délutánt, jó pihenést, itt Székelyudvarhelyen, Udvarhelyszéken, vagy akár Csíkszékre is üzenhetem, hogy további szép napot és jó munkakedvet. Holnap pedig ne felejtsétek követni a Sztár Rádiót.

Kiköltözünk ugyanis a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központhoz, onnan fog szólni élőben a rádió reggel 9 és délután 3 óra között. Ha van kedvetek, akkor látogassatok el hozzánk és a székhez is. Addig is minden jót, Bedő Erika volt a mikrofonnál, holnap találkozunk, sziasztok!

0: szárnya.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában,

0: ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
2: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
1: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
3: Reklámot hallottak.

Új lakások épülnek a Csereháton, medvét lőttek le Parajdon, vereséggel kezdtek a kézilabdázók. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Medvét kellett lelőni Parajdon a Sóbánya közelében. Az elmúlt időszakban folyamatosan érkeztek a Roalert riasztások egy medve jelenléte miatt Parajdon, amely többször napközben bukkant fel a Sóbánya közelében lévő házak között. Tegnap este már másodjára tért vissza a helyszínre a medve, a község vezetői kiadták a kilövési parancsot, amit végrehajtottak. Három udvarhelyszéki kezdeményezés mutatkozott be a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett 9. odaadó esten a Városháza Szent István termében tegnap este. A Leaders for All ki vagyok című önismereti programja, a Ficánka és barátai apró lépések nagy csodák elnevezésű fejlesztő programja autista gyermekek számára, valamint a Valeo Art lélekhangok mentálhigiénés projektje középiskolásoknak. A projektek 15.400, 15.700, illetve 13.050 lejes támogatásban részesültek. Az eseményen összesen 71 támogató járult hozzá online és offline adományokkal a projektek megvalósításához. 42 lakrészes ifjú

0: ifjúsági tömbház épül a Csereháton. Szakács Pál István polgármester tájékoztatása szerint Cseke Attila fejlesztési miniszter tegnap este jelezte, hogy jóvá hagyta a beruházást. A városvezető szerint Antal Lórán szenátorral közösen ebben kérték a segítségét egy bukaresti látogatás alkalmával. A fejlesztési miniszter bejelentette, hogy 6 településen a már épülő lakások folytatására és befejezésére hagyott jóvá finanszírozást, köztük a Malomfalván épülő lakásokra is. Ezek közül több beruházást a jóváhagyott összegből be tudnak fejezni, másokat pedig folytatni tudnak a támogatásnak köszönhetően. Megkezdődött a nagyifjúsági fiúkézilabdázók országos döntő tornája Tordán. A 8 csapatos megmérettetésen a székelyudvarhelyi ISK tegnap este kezdte a csoportkört a bukaresti Talentuli Esztekeia kézilabda klubbal. A fővárosiak 36-31-re győztek. Ma 17 órától a temesvári Polival, pénteken 17 órától a tordai Potaisszával játszik az udvarhelyi csapat. Feljutott a labdarúgó szuperligába a Vajdahunyadi Corvinul. A labdarúgó második liga rájátszásában tegnap a Corvinul 2-0-ra verte a szintén a feljutásért küzdő FC Voluntárt. A sepsiszentgyörgyi Sepsio SK ma este 7 órától a bukaresti Steaua otthonában játszik. Amennyiben győzelmet arat, 5 pontos előnye lesz a Voluntár ellen, 2 fordulóval a bajnokság vége előtt. Tovább tart a napsütéses idő ma délután is, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.
3: Yes! It is not that funny. That's fine.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz. A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
4: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrektárak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz. Mert utazni mindig érdemes.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsünk.

Segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Isuszer elé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszérelé néven. Isuszérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.

0: Ha bútor, akkor rózsafa.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a

0: babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
3: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

szót. Figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll.

0: Oké.
1: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.
2: I wanna tell you a story. Story about feelings. So now listen.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Azt tudti. Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is, nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a Második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00 11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget.

0: Park, ahol otthonra találsz.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: Star Rádió.
4: Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára.
7: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen.